zabili ni smiha ni. Ma ja se ne dan, zajno grem van, dobra san okna, dobar je dan, čista košulja.